Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 95.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: A következő megálló.
2: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling. A bling. A kumám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az nem.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész. Sose tudod, hogy ki van vele?

0: 94. Base FM.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared

0: Ticket to the Max. Ticket to the Max. Ticket to the Max. Please just rewind. Let me take it to the Max.
1: Kattanj rá.
2: Kattanj rá.
1: 96.4
3: Bass.
2: Bass FM.
3: Rap.
2: Hip Hop.
3: R&B.
2: Pesten kívül is.
3: Bassfm.hu.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

bsfm.hu.

0: beszélgetést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedékiadójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rák.

csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk

12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life. Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM. I've seen the devil down sunset in every place.

Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság

száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazott. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervező asztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkció kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális

eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Padraig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlás próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szentbenedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére. Mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzi. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: A Billboard Hot 100 slágerlistán a 9. helyen debütált, és az eredeti címe egyébként Cardi K néven volt, de a rajongók miatt átnevezte Enough Miami-nek. Érkezik ez a szuper dal itt a 9.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: A következő hazai dal egy rendkívül színes, tulajdonképpen afrobeat és latin elemekkel fűszerezett pop-rap dal, rendkívül dinamikus, produceri oldalon Somogyvári Dani kapott szerepet. A szöveg tematikája, hogy a dalszöveg egyébként két különböző férfi szemszögében mutat be egy vonzó, de érzelmileg elérhetetlen nőt. A dalszövegek tele vannak egyébként nyári exotikus utalásokkal, miközben lényegében a csalódással és a viszonzatlan, sebezhető kapcsolatokról szólnak, úgyhogy van benne egy ambivalencia. Érkezik Dash Young Fly közöse és az Oh Mama. Itt a kedvenc rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 20 ezer forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 ezer forinthoz jutnak év végéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rák.

0: duplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvös reggelt követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Angliában jelent meg, amelyben a dancehall legenda Sean Paul működött közre, az eredeti pedig 2024. október 11-én a Tyla Plus albumon jóval több mint 100 milliós nézettséggel érkezik, tehát Tyla és a Push to Start itt a 96.

0: senki sem lát.
1: Az igazi old school R&B zenék csak itt. 96.4 Bass FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

A dalhoz készült hivatalos zenei videóklip egy zombi apokalipszis tematikára épülő alkotás volt, ahol DaBaby és Roddy Ricch fegyverekkel harcolnak a zombik ellen, úgyhogy ez egy ilyen futurisztikus sci-fi filmnek is elmegy kicsibe. Az elismerések sem maradtak el. 2021-ben a Billboard Music Awards-on rengeteg jó díjra jelölték, emellett egyébként Grammy díjra is az év felvétele, valamint a legjobb rap dal kategóriában. Érkezik tehát mára már egy platinás elérésű DaBaby Roddy Ricch nagy sikerű közöse és a zombikkal megtűzelt videóklippel és egy jó hangzással a Rockstar itt a Vince FM-en. I pull up, step in the kitchen.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Befejeződött a munka az atomerőműnél, keresik a tankerületek új vezetőit, egyre több állampapírt vesznek a magyarok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szent Benedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenék küszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére, mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz. Kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Erti. Magyar dallal fogunk tovább vágtatni, a dal központi témáját nézve a szám szakít a formációra sokszor jellemző pörgős, bulizós imidzsel. Egy sokkal érzelmesebb, őszintébb oldalukat mutatják be a srácok, amely az igazitás megtalálásáról, a hírnév mögötti magányról, valamint a szavak nélküli tiszta megértésről szól. Élvezzük együtt tehát ezt a kiváló dalt, jön BSV, szavak nélkül. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Ne

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotás, a Doja Cat és a Paint the Town Red. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: 4 megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Vizsgálat kezdődik a Szuverenitás Védelmi Hivatalnál. Folytatódnak a diákolimpiák. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel 4 vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Győr-Moson, Soprontban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt 2 év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbűvítést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
3: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 a tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
2: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sok felé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Élő showjában mutatkozott be ezzel a saját szerzeményével, azóta egyébként az egyik legsikeresebb saját dalává avanzsálódott. Központi témában egy modern, magabiztos hangvételű pop rap dal áll, amely az önbizalomról és a sikerhez vezető útról szól. Jön Belano, és érkezik a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Következő dalnak különleges felépítése van, zenéleg két teljesen elkülöníthető részre szakad. Az első felében a Drake verzé hallható, egy könnyed, dallamosabb stílus, még a másodikban, ugye ez egy beat switch, itt Future sokkal sötétebb vonalra vált. Emellett gyémántot ért el az Egyesült Államokban. Jön ez a szuper dal, Future Drake, Life is Good.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molly A, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Segítséget kapnak a dízelautósok, idén is jár a HPV elleni oltás a hetedikeseknek. Ma már kellemesebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás,

0: kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél. A

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szeptember 12-e szombat reggel van. Érkezik egy jó hazai dal, Dash és pörög tőle a Winnie Pooh. És hol? Itt a 96 Ibiza FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuperszónikus szombatot a mikrofonnál RP. Megyünk tovább, érkezik Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage közösse és a Creepin, na is egy szuper dal lesz.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy újvonalas hazai előadóval, a dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Beats FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Levonult a katonaság a paksi munkaterületről, 60 tankerületben keresnek új vezetőt, jól fogynak az állampapírok. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják! Befejeződött a stratégiai művelet a paksi atomerőműnél, levonul a katonaság. Több mint egy hónapon át segítette a dunai árvízvédelmi munkálatokat a Magyar Honvédség több alakulata Duna-Szentbenedeknél. A rekord gyorsasággal elkészült fenékküszöb kiépítése után most elhagyják a munkaterületet. Az építés augusztus közepén kezdődött és mintegy 6 milliárd forintba került. Azóta az összes reaktor és a turbinák is újra kifogástalanul működnek. Új vezetőket keresnek a tankerületek élére, mind a 60 tankerületben változás jön, jelentette be az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az oktatásban teljes szemléletváltásra és a helyi viszonyokat ismerő szakmai vezetőkre van szükség. A pályázatokat szeptember 20-áig lehet benyújtani. Már több mint 1,2 millióan tartanak állampapírt a Magyar Államkincstárnál. Az ügyfelek befektetéseinek összértéke meghaladta a 11 milliárd forintot, és csak az idén csaknem 2000 milliárddal nőtt. Ebben az évben 80 ezeren nyitottak értékpapír vagy start számlát, utóbbiból már 463 ezeret kezel a kincstár. Az ügyintézés egyre inkább az internetre költözik, a tranzakciók több mint 90, az új számlanyítások 66%-át már online végzik. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezon.
2: Alapvetően napsütéses, néhol felhős,

0: az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel, front mindeközben nincs felettünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Te a kaliforniai Agoura Hills várossal szimbolizál, ahol az énekesnő felnőtt, miközben egyébként az Agoura kifejezés ugye az ókori görög piactére és a nyilvános terekre is utal, úgyhogy ez a szójáték lehet az egyik logikai szál, ami ugye meghatározta a címadást. A 90-es évek alternatív R&B és popzenéjét idéző, fülmászó stílus képvisel, a Billboard 100 listán a 7. helyig jutott, érkezik Doja Cat és a nagy sikerű Agoura Hills, itt a 96 NBC FM-en.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus. 96.4
2: 96.4 Beast FM.

5 hónap alatt több mint 8,5 millió megtekintés, és egy nagyon komoly kis dal odapörkös sok mindenkinek, és nem rejti véka alá a véleményét. Jön T-Dani, XXX itt a Bészen.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni állnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy gigaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
4: Jól jött a tegnapi eső, vizsgálódnak a Szuverenitás Védelmi Hivatal házatáján. Sok vállalat tervez létszámbővítést. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megérkezett a várva várt eső, ezzel 4 vármegyében szűnt meg a tűzgyújtási tilalom. Mától Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában visszavonták a korlátozást. Máshol marad a tilalom, ugyanis nem esett elég csapadék, az erdei biomassza továbbra is száraz. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu oldalon olvashatnak. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az elmúlt 2 év költéseit vizsgálják, a feltárt dokumentumok szerint ugyanis összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a teljes büdzsének több mint a negyede. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkenést 13%-uk jelzett előre. Ez derül ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sportszövetség, mondta el rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
5: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88 tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
4: A részleteket a Diákolimpia honlapján találják. Alapvetően napsütéses, néhol felhős, borongós idő vár ma ránk. Keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok. Kisebb eső, zápor sokfelé még előfordulhat. Az északias szél pedig élénk lehet. Napközben 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig mindössze 12 fokig hűl le a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, kevesebb széllel, több felhővel. Front mindeközben nincs felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek, a mikrofonnál RP, magyar vonal ismételten új vonal, Emmanuel és a Zombi itt a Bass-en.

most következő zenének ukulele az alapja, rendkívül felismerhető, mivel egy élő ukulelét használt, és erre építi fel az egészet. Alapvetően témavilágát nézve egy őszinte szövegvilág, Polo G a dalban a hírnév árnyoldalait is boncolgatja, hogy a luxusautók, a pénz és a villogás mellett rengeteg szorongás, traumafeldolgozás és magány is van ebben a zenei világban is. Érkezik tehát Polo G és a Rapstar, én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek szuper szombatot, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
4: Automatikusan érkezik majd a dízelesek kompenzációja. Már kérhető a HPV elleni oltás. Jön a digitalizációs stratégia. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan. Az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csaknem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
5: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás,

0: kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a Szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. Egy év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb esőzápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi, északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dolce és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96. Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.1 Base FM, Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensi a Bossabb című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensi egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rae-t vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensi a feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensi a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensi a tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Base FM, Rapid Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Beton Hoffi Panasonic című sláger el, ami egy 2026-os felvétel. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták meg, hogy a globális összesítésbe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Keem, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18 trackket. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt elérkezett az új klip is, a Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közé pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 9. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezzék Cardi B és Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: BASTOP 20. Rewind.
1: 96.1 BASTOP Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI BASTOP 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazás a kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk 31 évet az időben, meg sem állunk 1995 szeptemberéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint a Notorious B.I.G. ikonikus dala, a One More Chance, azaz a Stay With Me alcímre keresztelt dal. 1995-ben ilyenkor Biggie egyik legnagyobb sikere vezette az amerikai R&B listát, egészen pontosan 9 héten át vezette, az összesített listán pedig egészen a második helyig emelkedett, egyedül csak TLC-t nem tudta megelőzni. A One More Chance című dal remix változatáról van szó, ami már csak az első Biggie album megjelenése után készült el, így azon ebben a formában nem is hallható. A Stay With Me című 80-as évekbeli R&B dalt használták fel hozzá, ezért is kapta végül ezt az alcímet. A remix teljesen más, mint az eredeti dal, ebben Mary J. Blige és Biggie felesége Faith Evans ketten éneklik a refrént. A klipben pedig gyakorlatilag mindenki szerepel, aki számított a 90-es évek közepén a hip-hop és R&B világban, Heavy D-től Eliah-n át egészen Quilla Tipáig. Úgyhogy most érkezik ez az ikonikus dal, jön Notorious B.I.G. és One More Chance, azaz Stay With Me alcímre keresztelt dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BASTOP FM-en, a BASTOP 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokio címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön Chris Brown, aki most főleg a The R&B Tour miatt van a hírekben, ugyanis szeptember végén Usherrel közös stadion turnéra indul Észak-Amerikában, és már több extra dátumot kellett hozzáadni akkor az érdeklődésre. Pörög tőle és tágától az AO.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, továbbra se feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bassfm.hu keresztül, így egy darab zenéről sem maradtok le útközben sem. Most pedig hozom nektek a jó kis baráti párost, Dest és Azariát, tőlük pörgetem a pappát.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a 2000-es évek legnagyobb sztárjait, Fedjót és Ashantit. Tudtátok, hogy Fedjó volt az, aki állítólag újra összehozta Ashantit és Nellyt, és emiatt még százalékot is kér. Minden esetre itt nálunk

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a mindig provokatív Doja Cat. Tőle pörög az Agora Heels. Kissing, I hope they cut us. Whether they like it not. I wanna
0: show you up. I wanna show you up. Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, belevágunk egy újabb órába. Én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, tudtak minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig berobbantjuk ezt az órát, méghozzá a nagy triumvirátussal. Jön Dash, Young Fly és Azaria. Tőlük pörög

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, időutazásra invitállak titeket, 1995-ig meg sem állunk az időben, ugyanis Montel Jordan akkor hozta össze a This Is How We Do It örökzöld slágerét.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass. Bass FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: kiadta az új stúdióalbumát, a Man Up Volt, ami a 12. szóló lemeze egyébként. Az album társadalmi témákat és klasszikus West Coast hangzáshoz, a megjelenést pedig az első heti Before Hip Hop című kis lemez vezette fel. Itt pedig nálunk pörög tőle, Megtentől, Miss Toytól a You Can Do It.
1: Don't let your uncle or your cousin get you into any kind of shit. Now you hear me? Pop, something's going on now. Can't nobody get me in trouble no more. But I'm glad you said that, son. But since you're grown, you're gonna bring your black ass back home.
2: Yeah, yeah.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig jön a kanadai Drake és a Shebang.

0: FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yes. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Béze FM, Prep Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni a bézefm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a régi új formációt, a Diaz Mentát, indult tőlük a méreg.

De gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BSFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Manuelt és tőle az egyik nagy kedvencemet, a Nosztalgiát.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délutánt kívánok. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Eminem, itt lesz DJ Snake, aki nemrég Budapesten és Szegeden is járt, valamint minden idők első igazi rap slágerét is meghallgathatjátok majd a Sugar Hill Gangtől. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, jön a Winnie Pooh és Dash itt a 96.4 Bass FM-en.

bizfm.hu. So fair. Yeah. So fair.

Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

vissza, amikor megjelent a hip-hop első valódi slágere, méghozzá a Sugar Hill Gang Rapper's Delight-ja, ami egy diszkó klasszikus, a Chic Good Times című trackjének újra gondolása volt. Ezzel folytatjuk, érkezik a háromfős Sugar Hill Gang, itt a 96.4 Bass FM-en.

pólóban látni, amelyiken valamelyik kedvenc régi előadója szerepelt, például az Anix vagy éppen az Audio 2 nevű igazi underground csapat. Nemrég egy interjúban pedig azt is elárulta, hogy a 90-es évek közepén Pharoah Munch volt az, aki ezt hasonlót soha nem hallott a mikrofon mögött állni, és egy régi Pharoah Munch dalt említett, mint az igazi klasszikust a 90-es évek közepéről. A folytatásban Eminem érkezik még hozzá a legutóbbi lemezének legnagyobb sikerével, ez a Houdini itt a 96.4 Bass FM-en.

Ködri együttműködése annyira zseniálisan indult a legendás Let Me Blow Your Mind-dal, hogy utána még gyakran visszatértek együtt a stúdióba, és olyan sikertrekkeket vettek fel együtt, mint például a Satisfaction, a Mary J. Blige-zsal közösen készült Not Today, vagy éppen a Rich Girl Gwen Stefani lemezére, amiben már Eve volt a feat, és nem Gwen ugrott hozzá be elénekelni egy refrént. Na de most jöjjön a track, ahonnan mindez elindult, a Let Me Blow Your Mind, Eve második albumáról, a Scorpionról, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a teszt.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Alig néhány pillanat, és indítjuk is a következő órát, méghozzá magyar trekkel érkezik a Várj meg VZ-től és Rézművestől.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, tudj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: Megvan már az őszi szetted?
4: Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Max is, a mikrofon mögött pedig engem, DJ Venomot hallattok majd ebben a 60 percben is. Kezdeni azonban nem velük, hanem Cardi B-vel fogunk, megyünk tehát a Bronxba, az Egyesült Államokban ugyanis illik mindig egy A-t oda tenni Bronx nevelni, hogy már ezzel is adózzunk egy picit annak, hogy onnan származik. Kedvenc műfajunk a hip-hop 1973-ban született meg a Sedgwick Avenue egyik alaksori helyiségében. Akkor most érkezzen Cardi B ebből a történelmi városrészből itt a 96.4 Base FM.

2013-ban igazi világsikert csinált ugyanabból a beatből. Scott Storch, a producer, felhívta fel Joe-t, és megkérdezte, hogy biztos, hogy nem akarja ezt a beatet? Mert 50 már nagyon dolgozna rajta a stúdióban. Aztán végül Fat Joe nemet mondott, 50 Cent pedig elkészítette a Candy Shop-ot, ami most érkezik itt a 96.4-ben.

Nem is vették egészen komolyan. Egészen addig, amíg meg nem írta a beatet DMX első lemezére, a Rough Riders Anthem című trackhez, amit igazából DMX csak fogadásból vett fel, annyira nem tetszett neki ez a beat. Na de amikor igazi világsiker lett, platina lemez, onnantól kezdve már mindenki nagyon komolyan vette a tracket és Swizz Beatset is, mint producert. A folytatásban jön ez a történelmi rap track itt a 96.4

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma az adás főszereplője nem más lesz, mint Tupac, ugyanis minden idők egyik legnagyobb rap legendája éppen 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 13-án hunyt el Las Vegasban. A következő két órában megpróbálom majd az alig néhány évig tartó, de mégis elképesztő hatású karrierének igazán érdekes pillanatait felvillantani nektek, és hát persze jönnek azok az előadók is, akikkel együtt dolgozott az évek során, Dr. Dre, Snoop Dogg, és persze azok a fiatalabb tehetségek is, akik már mint ikonra példaképre tekintenek rá, mint például Kendrick Lamar, vagy éppen The Game. Irány tehát Los Angeles, annak ellenére, hogy Tupac első művészneve az volt, hogy MC New York, hiszen a Nagy Almában született. Most elsőként a Do For Love forog tőle itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Biz FM, Rappi Papa R&B Jay-Z-vel folytatjuk, aki Tupackkal nem, de Biggie-vel remek barátságot ápolt. Talán éppen ezért említette őt is például a Mobb Deep mellett a Hit 'Em Up című világhírű diss songban Pac, de ő az egyetlen, akinek a végső változatból kivágták a nevét, van egy kis szünet a sorok között a dal végén, de ott szerepelt eredetileg, hogy Jay-Z. Ez a hét pedig számára is különösen fontos, ugyanis karrierének talán a legfontosabb albuma a The Blueprint, éppen 25 éves lett szeptember 11-én. Igen, ez a New Yorki rap klasszikus éppen a tornyok ellen elkövetett támadás napján jelent meg 2001-ben, miután a rengeteg bootleg hamisítvány miatt egy héttel előrébb hozták a megjelenést. Az amerikai lista első helyén nyitott, és gyakorlatilag ez a lemez emelte Jay-Z-t minden más sikeres kortársa fölé, ha úgy tetszik, ezzel foglalta el a rap világ trónját. Egyetlen vokális közreműködő szerepel csak rajta, akivel azért a trónért nagyon keményen kellett küzdeni, ő pedig Eminem volt. Boldog 25. születésnapot a Blueprint lemeznek, jön is róla az Izzo, itt a 96.4 Base FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Tupac kapcsán rengeteg történetet hallottunk már a Death Row Recordsról, számtalanszor szóba kerültek a Las Vegas-i események, és néhány napja végre már ítélet is született a 30 évvel ezelőtt ellene elkövetett merénylet kapcsán. Ez képest viszont sokkal kevesebb szó esik például a filmes karrierjéről, pedig élet első nagy sikere nem is a zenéhez, hanem éppen egy film szerephez kapcsolódott. A Juice magyarul hosszú lé castingjára régi barátja, a Digital Undergroundból ismert Money B helyett ment el, és azonnal be is válogatták Bishop szerepére. A soundtracken még nem is szerepel Tupac dal, de a plakáton már bizony ő állt elő. És élet egyik utolsó alkotása is egy film volt, a Gridlocked magyarul utolsó belövés, ami szerintem az egyik legkülönlegesebb hangulatú, egyben legzseniálisabb hip-hop film. A forgatókönyv, a kémia, Tim Roth és Tupac között olyan további színészek, mint Lucy Liu, vagy a később Bond girlként is látható Tandy Newton, mind-mind hozzájárultak ehhez a bizonyos zsenialitáshoz. Az igazi közönség siker azonban elkerülte, talán a legtöbb rajongó meg is lepődött, hogy Tupacot nem a gangster, hanem a lecsúszott jazzzenész karaktereként láthatta viszont. De higgyétek el, ez bizony egy igazi mestermű. A folytatásban az Above of the Rim filmzenével folytatjuk, a Tag Life lemez egyik legnagyobb sikere is, egyben a Pour Out a Little Liquor forog, itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rappi Pap R&B. Ha nem olyan filmekről beszélünk, amikben Tupac szerepelt, hanem amiket a halála után forgattak, akkor a nagy költségvetéssel készült 2017-es All Eyes on Me az igazi mélypont. Nem hagyták, hogy a Pacot személyesen ismerő világhírű rendező John Singleton készítse el, inkább egy klip rendezőt alkalmaztak, így a film végül tele lett tárgyi tévedésekkel. Egy jelenetben például Tupac egy olyan dalt ad elő slágerként, ami csak a halála után jelent meg. Na ezzel a fiaskóval szemben a Dear Mama című dokumentumfilm sorozat nem csak az egyik legértékesebb Tupacról forgatott anyag, hanem az egyik legjobb hip-hop dokumentumfilm is egyben. Mindenképpen nézzétek meg a szomorú 30. évforduló kapcsán is. Abszolút aktuális. A folytatásban jön a Me Against the World album legnagyobb sikere, amiről dokumentumfilmet is elnevezték. Ez a legendás és csodás Dear Mama itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd az óriási Tupac rajongó Kendrick Lamar, a The Roots és Fortress is. Én DJ Venom vagyok, ez itt továbbra is a Bass Ride, ahol Tupac halálának 30. évfordulója kapcsán. Ő az abszolút főszereplő. Mielőtt azonban folytatnánk a hozzá kapcsolódó történetek sorát, előbb Beyoncé érkezik, ugyanis nem csak Jay-Z ünnepel fontos album jubileumot a Carter családból ezekben a napokban. 20 évvel ezelőtt jelent meg ugyanis a B-Day című Beyoncé album, amit az apróbó kapcsán most rengeteg bónusz trackkel együtt adtak ki újra. Világszerte több mint 8 millió példány kelt el belőle, többek közt a most következő Deja Vu-nak köszönhetően is. Ez forog itt a 96.4 Bass FM-en Beyoncé-tól és Jay-Z-től, akik egyébként együtt dolgoztak fel anno egy Tupac dalt. Bass.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. A Tupac elleni merénylet óta eltelt 30 év, és végül csak néhány napja született ítélet az ügyben. Az elképesztő történetet feldolgozták már könyvben, sorozatban és filmen is, utóbbi Johnny Depp és Forest Whitaker főszereplésével igyekezett megmutatni, hogyan nem sikerült elfogni 3 évtizeden át a tetteseket. Film helyett én mégis inkább az Unsolved című sorozatot ajánlanám a figyelmetekbe, aminek az egyik érdekessége az, hogy Booking Woodbine alakítja benne a Tupac meggyilkolásának ügyén dolgozó egyik nyomozót, aki az utolsó belövésben alig pár hónappal a merénylet előtt még együtt játszott Tupackal. A folytatásban jön az I Ain't Mad At Ya, aminek mennyben játszódó klipjével sokak szerint Tupac előre megjövendölte a saját halálát. Ez a track forog itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: 95.4 Base FM.
1: Rólunk szól, de nem úgy másnál, ha elmennék, de ott is várnál, ha nem lennék.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a The Roots zseniális MC-je Black Talk karrierje során rengeteg producer zsenivel dolgozott együtt. Ott van mindjárt a zenésztársa Questlove, első billentyűsük Scott Storch, vagy régi barátjuk Jay Dilla. Pár éve Danger Mouse-zal vett fel egy remek albumot, most pedig az Underground egyik zseniével, Ninth Wonderrel közös lemezzel tér majd vissza hamarosan. És közben persze készül az új Endgame című The Roots album is, ezt ne felejtsük el. Ilyen remek híreket szeretünk mi hallani, és persze megosztani veletek itt a 96.4 Bass FM-en, ahol most jön is a The Roots a folytatásban.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, ahol halálának 30. évfordulója kapcsán Tupacra emlékeztünk. Én DJ Venom vagyok. A jövő héten felköszöntjük majd Nas születésnapja alkalmából, és Mac Miller, Lupe Fiasco és DJ Shadow egy-egy igazán zseniális albuma is szóba kerül majd. A végére még jön a To Live and Die in LA, itt a 96.4 Bass FM-en, a Machiavelli lemezről, amit egy hét alatt vett fel Tupac, és közeli barátai szerint egy soha nem látott arcát mutatta meg rajta. Hello, szevasztok!

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio Show-t hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nash és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brida Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beat-ekkel készülök majd nektek. Az alapítjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Superfly Radio Show-ban, a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Pia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik party beindítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Greyboy és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat este várunk titeket a Superfly Radio Show-ban.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Breda Bia vagyok, és ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Breda Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afrobeattel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Superfly Radio Show a 96.4 Bass FM-en.

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobafly Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facebookon és Instán is, BSFM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bsfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en, a Szobafly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, egészen 10-ig mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Ez volt Drake és Maluma közöse, a Mia. Most pedig kellemes vibe-oknál maradunk, de picit más vizekre vezünk. Egy olyan előadó művészen megyünk tovább, aki járt kis hazánkban, és az volt a konklúziója az egészből, hogy itt nagyon jó emberek és gyönyörű nők laknak. Ő pedig nem más, mint Florida és Estelle a My House, amit én a bulikban nagyon sokszor játszom nektek, mert kéritek és nagyon szeretitek. Úgyhogy hangot fel, mert megyünk is tovább, ez itt a Superfly Radio Show.

98.4 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bridobia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este sok-sok szeretettel és finom zenékkel várunk titeket. Pénteken a házigazda Revolution, vendégei pedig este 10 és 11 óra között DJ Nash, 11-től éjfélig pedig Venom. Ma este Ben Juniorral ketten osztozunk a lemezlejátszókon. Az első két órában én hozom a kedvenceimet, és remélem, hogy a ti kedvenceiteket is. A második kettőben, azaz este 10-től egészen éjfélig pedig Ben Junior pörgeti a lemezeket. De nem is szaporítom tovább a szót, megyünk is tovább egy kanadai rapperrel, Drake-kel, itt a Superfly Radio Show-ban. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, és most el kell, hogy köszönjek tőletek, hiszen a két óránk nagyon-nagyon gyorsan elrepült, és már csak pár percünk maradt. Mielőtt Ben Junior átvenni a pultokat, egészen éjfélig hozza majd a parti hangulatot a legmenőbb R&B, rap és afrobeat beatekkel. De ne szaladjunk ennyire előre, az órazáró megy egy nagyon-nagyon finom track lesz, úgyhogy megéri azt is megvárni. Előtte pedig játszok majd egy Cardi B dalt, most pedig érkezik Don Toliver is az After Party című trackje. A címe ellenére én most bulindítónak pörgetem nektek, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Szopafly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel!

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's go!

0: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap, hip-hop, R&B. Beast Superfly. Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

0: Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. West to the east side.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ma ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromeggel!
2: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4
3: Base FM.
2: Rap,
3: hip-hop,
2: R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.